és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: magyar.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel pontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Mafia.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Welcome to Saint-Tropez.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvíz bázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befogyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. A motoros ellen pedig garázdaság miatt külön folyik eljárás. Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: kicsike, kicsike, őrült nyúlleves lány, és őrülj meg az öreg Billyvel!
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. A motoros ellen pedig garázdaság miatt külön folyik eljárás. Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Just

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Plusz pénzt kér a hideg italokért egy ceglédi kisboltos, nyomoz a rendőrség a Győr Plusz média ügyében. A legfőbb ügyész lemondására számít Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hűtési díjat számol fel a hűtött italok után egy ceglédi kisbolt, számolt be a különös gyakorlatról a Blick. A kézzel ért narancssárga cetlin arról tájékoztatják a vásárlókat, hogy fél literig 20, az egy literes üdítőkért 30, a másfél literes italokért pedig 50 forint plusz díjat számolnak fel. A szakemberek szerint a jogszabályok nem tiltják, hogy valaki költséget számítson fel, ha valamit behűt, de ezeket a termékeket alapból hűteni kell. A gyártók ráadásul saját márkás hűtőkkel vannak jelen az üzletekben. Ha nincs klíma és 30 fok van, munkavédelmi és minőségi szempontból is elengedhetetlen a hűtés, fogalmazott alapnak Bubenkó Csaba, a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke, de hozzátette, hogy egy normális kereskedő úgy alakítja az árakat, hogy a költségeit beépíti. A veszprémi rendőrség elrendelte a nyomozást a Győr Plusz Média ZRT szerződései ügyében. Korábban Pintér Bence Győr polgármestere tett feljelentést ismeretlen tettes ellen nagy vagyoni hiányt okozó hűtlenkezelés büntet gyanúja miatt. Pintér Bence győri polgármestert feljelentőként kihallgatta a rendőrség az ügyben. A polgármester azért fordult a hatóságokhoz, mert a cég belső információi alapján felmerült a gyanú, hogy a győriek pénzéből olyan személyeket is fizettek, akik valójában nem végeztek ott munkát. Arra számít a kormány, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és le is fog mondani, mondta hétfőn sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, ha ez mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani. A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvoj üggyel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gazdasági versenyhivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az állami számbevőszék elnökeinek elmozdításáról, leváltásáról is konzultáltak a frakcióval, de arra jutottak, hogy először túl lesznek a hétfőn bejelentett alaptörvénymódosításon, és majd utána megvizsgálják ezeket az intézményeket is. Be kellett zárni az egyik velencei szálloda természetes strandját, miután a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss vízmintája nem megfelelő minősítést adott. A laborvizsgálatok fekális szennyezést jelző baktériumok magas jelenlétét mutatták ki, ami jellemzően szennyvíz eredetű terhelésre utalhat. A tilalom a feloldásig érvényes. A velencei tó állapota közben tovább romlik, a vízszint történelmi mélypont közelében van, helyenként mindössze 110 cm, ebből 15-30 cm iszap. A tómedrében gyalogolni veszélyes, mert továbbra is lehetnek mélyebb pontok. Napközben a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A Hungaromet előrejelzése szerint 17 vármegyére adta ki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt. Csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyékben nem érvényes a magas középhőmérséklet miatti veszélyjelzés. A nyugati és a keleti határszélen nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar, illetve a középső megyékben. Időnként megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.
11: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum bam. Take the money, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk tovább!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Kolibri Hungary.
0: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
0: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
2: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
6: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: A kormány elindítja a tisztító tűzműveletet, visszavezetik az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, elindult a társadalmi egyeztetés a vadállatok cirkuszi tartásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfői napi rend előtti felszólalásában Magyar Péter bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek részeként kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását, amelyet néhány napos társadalmi egyeztetésre bocsátanak. A módosítás részeként többek között kezdeményezik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén mondott napi rend előtti felszólalásában. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállító járművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. A közlemény szerint mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kereszttábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek sebessége óránként legfeljebb 25 kilométeres, a mezőgazdasági vontatóké legfeljebb 40 kilométeres tették hozzá. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett és vasárnap közzétett a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menazsériában tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése. Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráfféléket, vízilóféléket, fókákat, medvefféléket, kengurufféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Clouds.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány elindítja a tisztító tűzműveletet, visszavezetik az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, elindult a társadalmi egyeztetés a vadállatok cirkuszi tartásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfői napi rend előtti felszólalásában Magyar Péter bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek részeként kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását, amelyet néhány napos társadalmi egyeztetésre bocsátanak. A módosítás részeként többek között kezdeményezik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén mondott napi rend előtti felszólalásában. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. A közlemény szerint mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kresztábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek sebessége óránként legfeljebb 25 kilométeres, a mezőgazdasági vontatóké legfeljebb 40 kilométeres tették hozzá. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett és vasárnap közzétett a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítását június 29-éig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menazsériában tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése. Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráfféléket, vízilóféléket, fókákat, medveféléket, kengurufféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor zivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.
9: A fel a napom szomorúság.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök. Magyarország 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. 9%-kal lett olcsóbb a kötelező biztosítás az első fél évben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Magyar Péter szerint az alkotmányozási folyamatnak széles társadalmi részvételre, nyilvános vitákra, politikai konszenzusra kell épülnie. A kormányfő elmondta, sem a rendszerváltás átmeneti alkotmánya, sem a 2011-ben elfogadott alaptörvény nem vált a nemzeti közösség egészének alkotmányává. Magyarországnak szüksége van egy olyan alkotmányra, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek valóban a saját látjuknak érezhetnek, hangsúlyozta. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi Ecofin ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárca vezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamat stopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással, a megtakarító 93%-a pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni, derül ki az MBH Befektetési Bank reprezentatív kutatásából. A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is. A tavalyi évhez képest 13-ról 19%-ra nőtt azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10 000 forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A felmérés alapján a válaszadók harmada 34%-a rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel, mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve. Jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten. Közben az átlagdíja 9%-kal közel 49 000 forintra mérséklődtek. A legtöbb kötelezőt egyébként Volkswagen, Opel és Ford márkájú autókra kötötték az idei első fél évben. A kaszkó biztosítások száma is nőtt 16%-kal, az átlagdíj pedig alig változott a tavalyi 168 000-es átlaghoz képest, idén meghaladta a 170 000 forintot. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor zivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nógrádban is aszbesztszennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek rizs és liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbesztszennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori petőfibányai aszbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel Petőfibánya lőrinci és Sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta a naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor rizs és liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35 ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerőségi mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most így!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is, Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délutánt kívánunk minden Lépés Rádió hallgató számára. A mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem már Sanyi is, de minden igaz, Karina is mindjárt
3: mindenki
2: itt lesz.
3: Mindenki van.
2: Itt van mindenki. Hát Karina, 2 perc volt az 1 perc.
3: Hát, igyekeztem.
2: Én számoltam
3: pedig.
2: Vissza. Azt mondtad, 1 perc.
3: Számoltam.
2: Hát így járt.
4: Lehet, hogy nem egészen 2 perc, mert ugye amikor visszaszámoltak, és akkor bejárt 1, és akkor hát még nem
3: köszönöm
4: tudom, hogy
3: köszönöm szépen, köszönöm szépen.
2: Jó, Sanyi, te most megvédett Karinát komolyan.
3: Hát figyelj, én is megszoktam őt védeni.
4: Néha muszáj, na hát.
3: Köszi, Sanci. Na.
2: Hát pedig szerintem Karinát nem kell megvédeni. Nem.
4: Ő tudja magát alapjában védeni, ezt én
3: igen,
4: tudom.
3: De most, ez
4: jól esik neki, ha egy. Na, de térjünk már mondjuk a...
2: Mondjuk az elérhetőségeket, csak közben én a hangbeállításokba elvesztem, jelentem.
3: Ja, hát itt akkor szóljál, hogy elvesztem, várja, keressetek meg.
2: Na, szóval...
4: Lépésradio.hu,
2: ez a weboldalunk, itt van egy kívánságdoboz, illetve hallgatni Messenger csoportunk, ott vagyunk a több közösségi platformon is, a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, illetve számos mobilapáttal tudtok minket hallgatni, például a Hurádió, MyOnline Rádió, stb. Alkalmazások által, keressetek mindenhol minket, Lépésradio néven megtaláltok, de írhatok nekünk e-mailt,
4: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Így van. És ezen felül pedig még azt is megtehetitek, hogy hallgattok minket, és jól érzitek magatokat, legalábbis verünk együtt, és köszöntsük a névnaposokat is, ha már itt tartunk. 2026. június 23-a napja van, és a Zoltánokat köszönhetjük a mai napon is, tudtad? Karina.
3: Igen, mert reggel jön a névnap alkalmazás, és mindig figyelmeztet. Igen, 2 Zoltán van, de lehet, hogy 3 is, de 2 biztos, de az én Zoltánom az nőnapkör ünnepi a Zoltán.
2: Ő nőnapi Zoltán, tudom, de...
3: Nőnapi Zoltán, de sokkal poénosabb.
2: Hát ez az, őt nőnapkor kell felköszönni.
3: Igen, mert azt szoktuk neki mondani,
4: akkor, de...
3: Zoli, boldog nőnapot, és akkor tudja, hogy nem nőnapot, hanem nőnapot, és akkor ezzel így szoktuk szekálni, és így sokkal poénosabb, mint hogy itt most.
2: Így van. Minden Zolinak kívánunk, aki esetleg mai napi névnapját, nagyon sok boldog névnapot, mondom, hogy a Zoltán török-magyar eredetű névjelentése fejedelem, minden Zoltánnak, tehát boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik boldog szülinapot is, bárki bármilyen évfordulót ünnepel, június 23-án sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevével, mai műsorunkban is lesz bölcsesség, horoszkóp, tudtad robot, illetve ezen felül érdekes hírek, megtudhatjátok többek között azt, hogy például a mai műsorban, csak hogy így előjáróban mondjak valamit a sok érdekes hír közül, hogy például akármilyen hihetetlen, de eladóház helyett kígyó rezervátumot talált az ingatlanos. Vagy például arra is beszélünk, hogy 10 éves kapcsolat ért véget egy repülőgéppel. Ó, Istenem, ez a...
3: Ez a szerelem határtalan.
2: Jó, de az egy repülőgépen, hát nem tudom.
3: Hát, én az Alfa Romeo-val vagyok, igen.
2: Tudod, ki pasít, ki csajt, szeret, ki repülőt.
4: Alfa Romeo.
2: Köszönjük, Omár
3: Laci, kedvencünk.
2: Na, én amondó vagyok,
4: hát
2: hogy...
4: Hát eredetileg nem, de...
3: Jó, hát eredetileg.
4: Eredetileg meg nem mondom, hogy
3: ki. Na látod, ez én sem mondom, meg azért Komárom.
4: Ilyen német igen. Lehel, meg...
3: Jaj, hát olyan messzire nem menjünk vissza. Tehát akkor mi nem is ilyen társadalmi.
4: Én sem.
2: Képzeljétek el, én elfáradtam. És ezért azt gondolom, hogy egy kicsit zenéjünk. És nem bennetek fáradtam el, nem műsorvezetésben.
4: Hát nem, hanem, ahhoz még olyan sok
2: hanem, nem időt tudom nektek, hogy ma délelőtt vásárlókörutat tartottam. És, és hát a sok nadrág próbálgatás után, meg a sok póló próbálgatás után, hát az embernek felért egy kisebb edzéssel az egész, főleg ebben a melegben. Úgyhogy... elfáradtam.
3: Akkor zenéljünk most egyet, ha
4: elfáradtál. Akkor a szükség volt felújítani hirtelen a ruhatárat?
2: Hát nem, annyira jó árba voltak, tudod, annyira jó termékek, és kihagyhatom.
4: Na majd meglátjuk, meddig tudod viselni.
3: Hát ezek jó helyről vannak, jó minőségűek, úgyhogy ezeket sokáig fogja.
2: Így van. Na, zene, aztán pedig jövünk vissza.

A jövő attól függ, mit teszel ma. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy a mindennapi döntéseink alakítják a holnapunkat. Még az apró lépéseknek is nagy jelentőségük lehet hosszú távon. Ezért érdemes tudatosan élni a lehetőségeinkkel.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Os. Ma egy váratlan lehetőség bukkanhat fel előtted, érdemes nyitott szemmel járni. Pika. Egy kedves beszélgetés jobb kedvre deríthet, mint gondolnád. Ikrek. Most könnyebben találod meg a közös hangot másokkal, használd ki. Rák. Egy régi terv új lendületet kaphat a mai napon. Oroszlán. Energikusnak érzed magad, ezért bátran vállalj kezdeményező szerepe. Tű. A részletekre való odafigyelésed ma különösen sokat segíthet. Mérleg. Egy kellemes meglepetés színesítheti a napodat. Skorpió. Hallgass a megérzéseidre, most jó irányba vezethetnek. Nyilas. Kiváló alkalom nyílik arra, hogy új emberekkel ismerkedj meg. Bak. A kitartásod ma is meghozhatja a kívánt eredményt. Vízöntő. Egy kreatív ötlet váratlan sikert hozhat. Alak. Érdemes időt szánni a pihenésre és a feltöltődésre is.

0: múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és tudtad? Mindjárt mondom, hogy mit is tudtál. Kérem szépen, tudtad azt, kedves hallgató és kedves kollégák, hogy a villám 5-ször forróbb lehet, mint a nap felszíne? Egy villámcsapás hőmérséklete akár 30 ezer Celsius fokot is elérhet. Ez olyan extrém hő, hogy a levegő pillanatok alatt kitágul, és ennek hangját halljuk mennydörgésként. Nem csoda, hogy a villámok évszázadok óta lenyűgözik az embereket. Na, mit szóltok ehhez?
2: Tovább se tudok jutni. Én nagyon szeretem a villámokat különben. Azt tudtam legalábbis, hogy nagyon nagy égési sérüléseket, sőt, nagyon égési sérüléseket lehet szerezni, tehát azt tudtam, de hogy
1: hát szó szerint, ha belécsebb egy villám, te azonnal hát, ott van végül.
2: Hát volt igen olyan, aki túlélte mondjuk 1000-ből egy, de biztos, hogy nagyon nagy kisülés, de hogy a napnál
1: tudod,
2: is.
1: Tudod, miért tudod túlélni? Hát, mert gumipapucs van a talpadon, és az elvezeti az akármilyen erős villámot is.
2: Hát jó, de attól azért hát meg rajtad. Nagyon szépek a villámok, én szerettem. Kicsi gyerek voltam, mindig számoltuk, hogy a dörgés meg a villámlás között mennyi, és akkor hogy közel dörög, vagy
3: kérdez. Igen, hát az állítólag úgy van, hogy ilyen másodperc per kilométer, hogy ha
1: igen.
3: Három már, vagy egy-két másodperc alatt, vagy három másodperc, akkor két vagy három kilométerre van.
1: Na, viszont ti mit szólnátok ahhoz, mondja Csanyi, hogyha akarsz még ezt hozzáfűzni.
3: Hát semmi, csak hogy így fura, hogy mert amikor már ott csapja a közvetlen közeledbe, akkor már annyi sincs, de mondjuk tényleg van olyan, hogy kettő között nem telik el egy másodperc sem.
2: Igen, tehát ez jó számolni. Igen, Robi?
3: Igen. Igen.
1: Szóval én meg csak azt akartam kérdezni, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha egy eladó ház helyett egy kígyó rezervátumot találnátok? Ugyanis képzeljétek el, egy ingatlanos így járt. Nagyon.
2: Meglepődhetett szerintem egy kicsit.
1: Egy kicsit nagyon. Főleg a fél a kígyóktól. Nem minden ingatlan bemutató úgy alakul, ahogy az ember tervezi. Egy arkanzasi ingatlan ügynök egy ház bemutatására érkezett, de a házat kígyók lepték el. A helyszín inkább egy hüllőkiállításra hasonlított, írja a podcast.it. Az ügynök először csak néhány kígyót vett észre, majd kiderült, hogy jóval több rejtőzik az épület körülés alatt. A szakembereket is riasztani kellett. A történet gyorsan bejárta az internetet, mert ritkán fordul elő, hogy egy ingatlan bemutató ilyen egzotikus fordulatot vesz. A tulajdonosnak előbb a hüllő problémát kell megoldania, mielőtt új vevőt találhat. Kérdezlek titeket, mi volt a legfurcsább dolog, amit valaki egy házban vagy lakásban talált? Vagy akár ti valami furcsát találtatok a saját lakásotokban, házatokban?
2: Hát nálunk kóbor egerek voltak, mert az én drága kis cicáim, a régiek, azok nagyon szerették elkabdósni a pincébe az egereket, és cukik voltak, mert felhozták megmutatni, hogy hello, ezt is zsákmányoltam, és hát egérke még élt. Tehát nem ölte meg, csak így grabancon ragadta. És emlékszem, hogy gyerek voltam, és mondom, apukám meg, apa, mi van a macska szájában? Semmi, egérke, de tényleg egérke volt. Becsuktuk az összes ajtót, csak az előszoba, meg a konyha maradt, és hát kénytelenek voltunk megvárni, míg egérkét elengedi a kis cicuka, és egy kicsit így játszik vele. Aztán, amikor sikerült elvenni, akkor egérkét azért megpróbáltuk likvidálni, de egy problémánk volt, hogy likvidáltuk az erkéről, de a cicuka úgy gondolta, hogy hát repülő egér is jó egér, visszahozta. Úgyhogy kénytelen voltunk. Komolyan, tehát kidobta apukám is, sűt tudott, hát egérke már természetben. Ez a hülye macska lement és visszahozta. Úgyhogy le kellett húzzuk a WC-n, vagy szemétbe bedobni, kidobni, levinni, mert...
3: Tehát nálunk... hát ő meg megenni nem akarta, mint a horgász, aki kifogja a halat, aztán meg...
2: Tehát ilyen apró dolgokról voltak nálunk ilyen, de semmi más ilyen bogár, ilyenek nem, pókok vannak most is.
1: Nálunk ez a puloska, tudod, ez a növényekre jövő tesóméknál, amikor laktunk, és volt például paradicsomjuk, hát arra jöttek ezek a kis...
2: Hát paradicsom bogárnak hívják, hát, azt hiszem, igen, de lehet, hogy más ez neve ilyen, van, de valami...
1: Ez ilyen újfajta paradicsom bogár volt. Ez
2: ja, hogy ez már valami génkezelt, klónozott...
1: Én nem tudom, milyen mutáció... De egyem a kis szívét, az úgy beégte magát, képzeljétek el, télen befészkelte magát a redőny és az ablak közé, és nem lehetett, csak annyit vettem észre, hogy nem tudom leengedni a redőnyt. Nem vegy le a redőnyt. Kihívtuk a redőny szerelőt, és egy tonna ilyen poloskát szedett ki a redőny közül.
2: Oda beköltöztek, fázott a fenekük a poloskáknak.
1: Hát már fene a feneküket. Amúgy érdekes dolgot úgy nem találtam szerencsére, hát az más kérdés
2: hát
1: volt.
2: Kígyók, ilyen kígyók, békák nem nagyon vannak nálunk, lennek siklók vannak, persze, de Dunapart mellett
3: lakunk. Vannak, hol van.
1: Az exemnél volt még az anyukája élt annak idején, és sok volt a béka kertbe, és nem volt még se szúnyukháló, se semmi. És így a béka így egyszer csak hajnalba beugrott. Beköszönt, hello!
2: A békákat nem szeretem.
3: Én vagyok a béka király.
2: Puszi!
1: Ha megpuszilott, királyfibe változik?
2: Hát, a mesébe igen, de élőbe szerintem. Mondjuk én a tetszik békákat szerettem, de a rendes békát nem szeretem.
1: Pedig azt mondják, hogy finom a békacom.
2: Finom, édes húsa van.
3: Hát az már biztos jó.
2: De mondjuk a kígyó, a Népligetben szokott lenni gyereknap, és ott voltunk egyszer, van egy kígyós kép, és egy hatalmas nagy ilyen, nem tudom, piton, kobra, nem tudom, nagy dög volt. Az, igen. Uh-huh. És azt fényképezgettek, és akkor egyszer okay. voltunk én, és kérdeztem a lányomat, hogy ő szeretne, és mondta, hogy igen, Jézusom. Na mindegy, nyakába rakták, és van egy fényképünk, de amúgy jó pofák, tehát én azért megsimiztem, de azért messze távol.
1: Értem. Vajándékban ne vigyázz.
2: Azért megsimiztem, de azért

0: Pécsi biztos.
1: Nem tudom, amúgy kígyót én nem tartanék, és köszönöm szépen, én nekem a kutyusom bőven jó. Tehát kutya, még akkor már inkább cicát, de kígyót nem. Ilyen hüllőkkel nem vagyok jó viszonyban, vagy közel.
2: Kedves kolléginánknak voltak kígyója, igen, remélem, hogy etették is őket, és ilyen mindenféle élő cuccokat megettek, de...
1: Hát simulj. Az amúgy patkányokat tevettem.
2: Nem tudom, mit tevett, de...
1: Patkányokat tevett, én emlékszek, mit tenyésztették nekik a patkányok. Tudják, mivel etetni.
2: Jaj, a szomszédunkban meg valami pók volt, ami ugyanígy ilyeneket tevett, de az a madárpók, igen. És tudom, hogy levedelett a páncélját, és elkértem. És volt egy páncélunk, amit beraktam egy ilyen átlátszó dobozkába, ilyen fogpiszkálós dobozba, és egyszer jött valaki, és Jézus, úristen, mi van? Ó, te pók! Az nehéz, hogy ez nem ilyen. De az benne abban a dobozba, te nem hülye vagy, hát ott megdöglik az. Csak a páncélja. Biztos, mert én akkor inkább megyek. Hát Riafi, aki fél a pókoktól, tuti biztos, néz meg, nem éles, csak a levedlet páncélja. De nagyon cuki volt ilyen madárpók páncél.
1: Hát elhiszem, de aki meg fél az ilyen pókoktól, annak ijesztő.
2: Hát annak az.
1: Na, viszont mi nem ijeszgetjük hallgatókat, hanem megyünk tovább egy pici zenével, aztán jövünk vissza újabb érdekességet, tartsatok velünk továbbra is.

0: És közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is műsorunkat. Méghozzá akármilyen hihetetlen, de képzeljétek el, hogy 10 éves kapcsolat ért véget egy repülőgéppel. A szerelem néha egészen különös formákat ölthet. Egy német nő lezárta 10 éven át tartó érzelmi kapcsolatát egy Boeing 737-es repülőgéppel. A történet világszerte figyelmet kapott, írja az OD News. A nő évek óta nyíltan beszélt arról, hogy különleges érzelmek fűzik a repülőgéphez. Saját bevallása szerint valódi kötődést érzett a gép iránt. Most úgy döntött, tovább lép és lezárja ezt az életének ezt a fejezetét. A történet sokakat megmosolyogtatott, másokat pedig elgondolkodtatott arról, hogy milyen különös dolgokhoz képes kötődni az ember. Lehet-e szerintetek valaki érzelmileg szerelmes egy tárgyba? Hát aki objektofíliás, az lehet. Mert ezt úgy hívjuk.
1: Igen. Ugye számoltunk már be ilyen esetekről. Lehetnek.
2: Tavaly ez volt, fura, ez, vagy tavaly előtt. De tényleg szerintem tavaly volt, igen, ez a témánk, hogy pont erről a fíliákról beszélgettünk. Hogy mindenféle ilyen bolondos kötődésekről.
3: Hogy a fília?
2: Hát ez ilyen filia, olyan filia, amolyan filia, tehát én most így lerövidítettem, de...
0: Az kedves Karina fétiseknek hívják, és az objektofília, az nem filia, az csak egy van. Az objektofília. Tudomásom szerint, ha rosszul tudom,
2: hogy kérek elnézést. Nekrofília az nem? Vagy
0: ja, az is, mégis igazad van az is.
2: Ha mondom, hogy filia...
1: Van még egy.
2: Tehát két filia, lehet, hogy három, de kettő. De most nem, tehát majd utána nézzetek el, mindegy, lényegtelen, fóbiák, filiák.
1: Fóbiák, amitől félsz.
2: Igen, de figyelj, tehát ez, hogy valaki nagyon-nagyon szeret egy objektumot és ragaszkodik hozzá, vagy egyszerűen olyan kötődést érez, tehát ez át tudom érezni, ember, én nem vagyok ilyen kötődés, de például aki szeret, ahol ott lakik, ahol lakik, tehát annyira szeretsz ott lakni, ahol laksz, hogy például nem
0: tudsz nem vagy bele szerelmes. Én is
2: nem, de az is nem. Az is az előszobája, ez tehát hülyeség. Az is egy nem, kötődés.
0: Nem. Kötődés a városhoz, mert itt születtem, és itt nőttem föl, és ismerem, mint a tenyeremet, de ettől nem vagyok szerelmes. Tehát, hogy
2: jó, hát az...
0: Tehát kettőt ne keverjük már.
2: Nem
0: össze.
2: Keverem, én csak annyit mondtam, hogy ez az eleje.
0: És nem, van,
2: az amikor szerelmes sem. Vagy, jó, nem az elég, akkor vége.
0: Nem, egyik sem. Karina, közel, csak kettőnek egymáshoz. Nem.
1: Kicsit azt, ilyen hacseksajóba kezd átmenni. <Ugye?
0: gül> Amúgy tényleg. Marsz ki, Karina, marsz ki!
1: Ebből az online kávéházból.
2: Megyek.
0: Szóval... Jó, hát mi jól érezzük magunkat, azt már látszik, reméljük, hogy a hallgatók is élvezik ezt a hülyeséget, és ezt a meddő vitát Karinával.
2: Szóval a Malév zenéjét én is szeretem, nem vagyok szerelmes természetesen, de nagyon szeretem a Malév zenéjét is, amíg volt Malév.
0: Ki mondtad?
2: Most például az a csengő hangom.
0: Szereted, de nem vagy szerelmes a kettő,
2: szerelmes, nem
0: ugyanaz.
2: Szerelmes,
0: nem. Az, hogy szeretek itt lakni, az nem szerelem.
2: Az nem szerelem.
0: Na, ezt szeretem nem mondtam, a kiskutyámat is.
1: Kötődés.
0: De nem kötődés. Vagyok benne szerelmes.
2: Egyik az, formája. Az kicsit kötődsz, nagyon kötődsz, szerelmes vagy, és úgy kötődsz, ebből lesznek a fíliák. Jó.
0: Oh. Úristen, hova kerültem én ettől a nőtől
2: elhatárolódok? Határ a csillagoség, igen.
0: Nem azt mondtam, hogy elhatárolódok.
1: Biztos, hogy itt a közeljövőben akarsz még személyesen is találkozni.
0: Persze.
2: Ó, figyelj, azért, ezt megbocsájtja nekem szerintem.
0: Nem, majd büntetésből a dézsafürdőbe lököm.
2: Ja, dézsafürdő, jaj, de jó, megyünk, hogy megfőzöl, nem, nem, belelök és fölrakja 40 fokra. A kanibalizmus, megfőznek.
0: És akkor rakok bele egy kis vegetát.
2: Ha nem találkozunk, jövő héten megfőznek.
0: Mi jövő héten? Már a héten? Mi a jövő héten?
2: Nem, mondom, ha nem találkozunk jövő héten, akkor engem ezen a héten megfőznek.
0: Jaj, de ne aggódjál, nem vagyunk kanibálok, úgyhogy meg...
1: A Dézsába, át a Bográcsba, oké.
0: Nem eszünk embert, úgyhogy Karina ezt megúszod.
1: és talán meglepő lenne a társaság ebben
0: az irányban. Amúgy is, szerintem a pasik másra használnak evését. Vagy használnám.
2: Igen. Majdnem evés, de mégsem. Igen.
0: Hát falásnak még hívhat.
1: És akkor így Zoliról szól a hír már a fókuszban. Meg sem kérdezték, megették az élettársát. Zoli ott sírna a fókuszba. Forzalmas. Én csak elmentem inni egy sört. És mire visszajöttem, nem találtam Karinát.
2: Hát jó. Ez nagyon jó kis fókuszt.
0: És akkor, akkor jönnének a többiek. Olyan jó asszony volt. Áldott jó asszony volt. Sajnáljuk. El se tudtuk róla képzelni, hogy ilyet tett.
1: Hogy áldozatul esik.
2: Egy dézsának.
0: Na jó
1: és
0: van.
1: És akkor az a kannibál közülünk, aki megette, hogy igen, valóban jó asszony volt, de milyen finomra megfő.
0: Jó, ettől már tényleg elhatárolódok. Mielőtt
1: beindítanánk itt ezt az iszonyat horrort.
0: Szerintem zenélünk, jönnek a 3 órás hírek, aztán jövünk vissza.

0: Igen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukoricatermelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot. Derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondása szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítésmentes. Sikeresen lezárult a Kerecsensolymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsensolyom fiókák gyűrűzés és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor megyünk is tovább egy újabb hírrel, egy bűnügyi. Képzeljétek el, hogy 27 ezer dollárnyi üzemanyagot tankolt ingyen. Ó, de szerencsés, erre csak azt tudom mondani.
3: Hülyéknek volt szerencséje.
2: Igen. Nem minden napi módszerre próbált spórolni egy amerikai nő. Egy benzinkúti rendszerhibát kihasználva hónapokon át ingyen tankolt. Az okozott kár meghaladta 27 ezer dollárt, írja az OD News. A nő rendszeresen visszatért ugyanahhoz a kúthoz, ahol a hiba lehet, lehetővé tette az ingyenes tankolást. A trükk egy ideig működött, de végül lebukott. A rendőrség szerint tudatosan használta ki a rendszerhibáját. Az eset ismét felvetette a kérdést, hogy hol húzódik a határ a szerencse és a csalás között. Mit tennétek, hogyha egy automata véletlenül ingyen adna valamit? Hát simán kihasználnám. Nem mondom azt, hogy nem furcsálnám, de azért egyszer-egyszer kihasználnám. Az a kérdés, hogy mikor bukok le. Na most felteszek egy kérdést. Azt hogy fizettetik vele vissza, hogyha rendszerhibás és nem számlász? Tehát, hogy azt oké, hogy látják például a benzinkútnál, hogy mit tudom, mennyi üzemanyagot tankolt, viszont azt az üzemanyagot vissza nem kérhetik, mert elhasznált az autójába, tehát az elégett. És mivel, hogy nem fizetett, mert a rendszer nem számlázott, tehát, hogy konkrétan ő valóban illegálisan jutott üzemanyaghoz, de azt hogy pererik, vagy hogy terhelik rá? Mi alapján, mi a bizonyíték? Mert a felvételek talán azzal tudják bizonyítani, és akkor mondjuk rá lehet, mondjuk ki lehet szabni egyfajta értéket. De most, hogyha hibás a rendszer, az nem a kliens hibája, hogy hibás a rendszer, azt miért nem vett észre a benzinkút ez esetben? Tehát nekem felmerülnek ilyen kérdések, hogy értem, és csúnya dolog lopni, és ez egyetértek, hogy meg kihasználni a rendszerhibát, de hogyha rájövök, hogy egy rendszerhibás is kihasználom, akkor mi alapján, vagy hogy fogják azt visszakontrollálni, és egyáltalán ez hogy lehet jogilag úgy facsarni, hogy legalább fizesse ki azt az összeget, amennyit eltankolt.
4: Igen, nagyon nehéz utána már.
3: Hát figyelj, végül is a rendszer hibája, ha nem vették észre, és mondjuk egyszer tankolt és nem fizetett és el tudott súnyogni, az végül is be kell nyelniük, mert hát ezt azt már bukták, de hogyha rendszeresen visszajárt ahhoz a kúthoz,
2: akkor nem kell benyelniük.
3: De azt be kell, mert az a rendszer hibája, tehát a benzinkút hibázott, azt nem tudják behajtani rajta,
2: de
3: mert...
2: De 27 ezer liter benzin hibázott. Tehát, hogy a benzinkút rendszere volt hibás, ő kihasználta és elhasznált 27 ezer dollárnyi üzemanyagot.
3: Hát oké, de ha egyszer elsünyogsz vásárlás fizetés nélkül, tehát vásárolás...
2: De most ha te ellopsz egy kiflit,
3: oké, de ha többször visszamész és ezt kihasználod, az végül is már bűncselekmény, mert azt már be lehet hajtani rajta. Most az, hogy a kamera felvételeken, vagy a számlálón, tehát az biztos, hogy megvan ez, ha van kamera felvétel, és biztos, hogy van, mert a benzinkúton van. Tehát amikor már tényleg kihasználod a rendszer hibáját, az már nem szép dolog.
2: Ezzel egyet értek, csak azt
3: tehát
2: mondom,
3: az, hogy, hogy az automatában, tehát valahol találsz valamit, vagy kapsz valamit, vagy adnak, vagy rosszul adnak vissza, vagy mit tudom én, akkor is persze, ezt egyszer ki tudod használni, mert nem buksz, de másodszorra már azért, érted? Tehát az már nem járja.
2: Hát jó, csak erre azt mondom, hogy itt nem a kliens hibázott, hanem a rendszer.
3: De a kliens hibázott abban, hogy visszaélt a rendszer hibájával másodszor, harmadszor, negyedszer.
2: Azzal igen, de az, hogy amikor elsőre visszaél, azt én akkor sem gondolom,
3: hogy... Az a benzinkút hibája, hogy elromott a rendszer.
4: Igen, első körben.
3: Első körben igen.
2: Nem kell lenyelni, tehát én azt sem nyelném le.
3: Tehát azt nem lehet, mert a rendszert nem figyelték rendesen, és a kúton tudtál úgy tankolni, hogy
2: vagy nem számlázott. De most, Karina, hogyha bemegyek a boltba, és ellopok egy kiflit, Nem ültetnek le, de ugyanaz. Most elmegyek a benzinkúthoz, tanklok, és eljövök fizetés nélkül, mert nem számlázott a gép. Ugyanaz, ugyan, mint ellopnék egy kiflit. Hát most
3: az is bűncselekmény, mert be kellett volna menni szólni, hogy bocs, nem számláz, nem működik a rendszer, nem tekeri a
2: kultúrát.
4: Igen, tehát jelezhette
3: volna ebben igazadban.
2: Miért kéne elengedni? És ezért nem értek veled egyet. Azt mondtad, hogy az első alkalommal nem kell elengedni.
3: Nem, hogyha nem megy vissza. Tehát ha nem megy vissza, akkor azt bebukták, mert rossz volt a rendszer, nem figyeltek oda.
4: Igen, a rendszer hibázott, ő nem jelezte, kihasználta.
3: Így van, azt úgy bukták, de ha visszamegy rendszeresen.
2: Egy kicsit többet nem megyek vissza, akkor azt is el kell engedni a boltnak.
3: Nem kell engedni, azt nem tudják behajtani.
2: De ugyanezt mondod. Jó. Szerintem ebben igazságot nem fogtuk.
4: De ez nem olyan, mint egy járulékos veszteség.
3: Hát ez a viszmajornak hívják, ha arra szeretnél volna. Tehát olyan, mint a viszmajor.
2: Hát nekem ugyanaz, mintha lopok egy kiflit, és nem megyek többet
4: vissza. Nem viszmajor, a viszmajor ugye az a vészhelyzetben történő zéte.
3: Hát mondjuk igen, az...
4: Nem tudom, kicsit olyan, mint az a járulékos veszteség jut eszembe, de az nem egészen ugyanaz.
3: De valami olyasmi lehet, igen.
4: Valami hasonló, igen.
3: Igen, tehát valami hasonló, igen.
2: Na, én meg amondó vagyok, ennek örömére zenélünk egyet, aztán jövünk vissza.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, és megyünk tovább még hozzá egy állatos érdekességgel. Fóka menekült fel egy hajóra az orkák elől. Tisztázzuk, ez orka, ez a micsoda, Karina?
2: Ez az orka egy nagyra nőtt delfin, bána?
1: Bána, igen.
2: Bána, igen, egy nagyra nőtt bána. Több tonnára megnő, ő a legnagyobb állat, elméletileg ragadozó, ellensége nincsen, emberre nem támad, fogságban talán, de amúgy soha nem támad emberre, állatra inkább, tehát ellensége nincs, úgyhogy nagyjából aminek így ízlik, és a fogára való az úgy megeszi. Tehát nagyon-nagyon nagy.
1: Nem akarok volt a fogára való lenni.
3: Hát, eltöm.
1: Filmbe illő jelenetet, szóval filmbe illő jelenetet rögzítettek bálnalesen. Egy fóka felugrott egy turista hajóra, hogy megmeneküljön az őt üldöző orkák elől. A jelenetet videóra is vették, írja a Yupi. A Washington állam partjainál hajózó turisták először nem értették, mi történik. A fóka pánik szerűen a fedélzetre vetette magát. Néhány pillanattal később orkák jelentek meg a közelben. A turisták így akaratlanul is egy tengeri üldözés részeseivé váltak. Kérdezek titeket, hogy egy vadállat segítséget kérne tőletek. Szerintetek meddig szabadna beavatkozni a természet rendjébe? Egyáltalán bele? Szerintem egyébként nem szabad beleavatkozni. Ez én véleményem. De kíváncsi vagyok.
2: Hát én láttam régen ilyen természetfilmekben azt, hogy vadállatok mondjuk megsérültek, és akik mondjuk a szavannán vagy bármilyen ilyen helyen teljesítettek szolgálatot, és pontosan erre voltak kiképezve, hogy ezeket az állatokat figyeljék, és hogyha gond van, akkor beavatkozzanak. Ők is igazából egy altató lövedékkel előtte azért elkábították, mert hát azért kiszámíthatatlan, mikor mondjuk egy csapdába belép, beszorul, hiába tudja azt, hogy te meg szeretnéd menteni, tehát egy oroszlánt, egy tigrist, egy bármilyen vadállatot, nem biztos, hogy te azért úgy kimentenél úgy magadtól, úgyhogy ők is úgy csinálták, hogy egy ilyen nyugtató lövedéket adtak, és utána tudták kimenteni, összevarni, gyógyszert adni neki, és
1: volt egy film,
2: engedni.
1: Egy film, ez csak film persze, most meg nem mondom, egy pasi, aki az állatokkal beszélt, nem állatokkal suttogó, de az a lényeg, hogy képes volt az állatokat beszélni, és bevitt egy elefántot az emberi műtőbe, hogy megműtse, mert olyan beteg lett, és az elefántot tudott közben kommunikálni, és mondta neki, hogy elkábítjuk, nem bántunk minden. Nagyon durva volt amúgy, és a többi állat meg szurkolt, és várta őket. Nagyon ilyen fura jelenet volt, hogy az állatok meg kint a kórház előtt várakoztak.
2: És emlékszem, igen, erre a filmre, de nem jut eszembe a címe, igen.
1: Nekem
2: igen,
1: sem, pedig megnézném. De nem jut eszembe, egy vígjáték volt, azt tudom.
2: Igen, és volt két része is.
1: Igen, és volt egy másik film, ami pedig egy baszpenceres film volt, ahol meg valami földön kívüliek ragadták el, és képességet kapott arra, hogy beszéljen az állatokkal, és...
2: Igen, akkor a madarakkal, vagy a delfinekkel
1: beszélt? Meg a lovakkal is beszélgetett.
2: Meg a lovakkal is, igen.
1: Oda ment a ló hozzá, azt mondja, hey, gyere ide. Oda ment a ló hozzá, és mondja, hogy ki fog nyerni a lovin, azt mondja, ezt nem mondhatom meg.
3: Igen, de amúgy hát a Dr. Doolittle is olyan volt, ott meg ugye a titkó, aki meg valami orvos volt, de...
1: Nem ugyanarról beszélünk, Sanyi?
2: De az a doktor Doolittle, az volt, igen.
1: Látod, Sanyi tudja a címét, doktor?
2: Ó, hát mert a Sanyi sokat néz tévét, az azért van, köszi Sanyi.
1: Mi a címe, doktor?
3: Doolittle. Doktor Doolittle, nem?
2: Igen.
1: Biztos.
2: És annak két része is volt, igen.
3: Biztos. Igen, elképzelhető, igen, hogy ott.
1: Nem tudom, csak azt tudom, hogy volt egy fickó, aki tudott az állatok.
2: Ez, ugye? Az volt, igen. Ez, biztos, hogy ez volt, úgyhogy Sanyi ráhibázott. De hát az életben azért, tehát bármilyen vadállat azért elénk kerül.
1: Azt nem hittem az életben bármilyen, azért. Sanyi.
2: Hát azért bármilyen vadállatot nem meg, hát nem mersz te emberileg, most mit tegyél vele, hát na, Sanyi.
1: Sanyi, vigyázzál, bármilyen nem ülhet szóba, csak te.
2: Segítség!
3: Egyedi!
1: Jó! Zenéjünk picit, aztán pedig jövünk vissza hozzátok.

0: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább még hozzá azzal, hogy mindjárt mondom csak közben, a számítógép tréfálkozik. A NASA, képzeljétek el, csendes szuperszónikus repülőgépe áttörést ért el. Új korszak kezdődhet a légiközlekedésben. A NASA kísérleti X-59-es repülőgépe kétszer is átlépte a hangsebességet. A cél egy sokkal halkabb szuperszónikus repülés megvalósítása, írja a Life Science. A hagyományos hangrobbanás komoly zajterhelést jelent. Az X-59-et úgy tervezték, hogy ezt jelentősen csökkentse. A technológia beválik, a jövőben gyorsabb, mégis csendesebb utasszállítók jelenthetnek meg. Ez teljesen átalakíthatja a hosszú távú repülést. Vállalnátok egy 3 órás Európa-Amerika repülőutat? Annyira felgyorsulnak. 3 óra alatt pikpak, mondjuk New Yorkba lehetnél, vagy Washington.
1: Hát a mostani 16 óra, 18 óra Amerika?
0: Nem, annyi nincs, az Ausztrália 20 óra,
1: tehát az Ausztrália
0: Amerika
1: 20
0: ilyen 10, 12-10
1: óra Amerika?
0: Nem, annyi nincs, az Ausztrália 20

0: De, és mégis repülőre ülnék, miért ne? Tehát most
1: mondjuk három óra, hát az nem is sok.
2: Az nem sok, a Szeged három óra Pestről, érted, vagy kettő és fél, de tehát az egy három óra repülőút, az nagyon jó lenne, úgyhogy...
0: Igen. Na, menjünk tovább egy újabb érdekességgel, egy emberi történetet hoztam, képzeljétek el, két testvér 33 maratont futott 33 nap alatt.
2: A szép.
0: Van, amikor a sport többről szól, mint a teljesítményről. Két ír testvér 33 egymás követő napon 33 maraton teljesített, közben jelentős összeget gyűjtöttek jótékony célra, írja a Smiley Movement. A testvérek több mint 1390 kilométert futottak le. A kihívás fizikai és mentális szempontból is rendkívül nehéz volt. A céljuk a demenciával kapcsolatos kutatások támogatása volt. Kitartásukkal sokakat inspiráltak szerte a világon. Bár szerintem ez egy kicsit őrültség, de minden elismerésem az övék, ettől még őrültségnek tartom. Mi volt életetek legnagyobb kihívása, amit végül sikerült teljesíteni? Volt egyáltalán ilyen? Bármilyen. Lehet az nem olyan kihívás, hogy kihívás, hanem számok magatoknak tettetek kihívást, vagy hogy el akarjátok érni és elértétek.
2: Hát szerintem azért a mi életünk a születésünktől egy elég nagy kihívás, mert azért nálam is, hogy 7 hónapra megszületni, 1 kiló 20 dekával, 35 centivel, negyedik babaként, aki egyáltalán sikerült életbe maradnia, azért nálam, ha úgy veszük, akkor ez elég nagy kihívás, hogy felnőttem is itt vagyok, úgyhogy szerintem az egész élet egy kihívás.
1: Igen, hát ez mondjuk a koraszülötteknél tényleg igaz, hogy szinte csak az élet ösztönöd, ugye hajt, mert még babaként is már ugye azt mondják, hogy igen, hát nagy küzdő, de hát igen, valahol.
0: De a való életetek során volt valami olyan cél, amit elértetek, és azt mondtátok, hogy ez egy kihívás volt?
2: Hát mondjuk felnevelni egyedül egy gyereket, az elég nagy kihívás.
1: Igen, nálad az mondjuk.
2: Igen, nálam igen, az volt, hogy belevágtam abba, hogy nem kockáztatok többet, ennyi kockázat elég volt, és fel kellett nevelni egy gyereket egyedül, kisebb segítséggel, egy darabig, aztán segítség nélkül, és ez egy elég nagy kihívás volt, de sikerült, tehát talán ezt tudnám. Mert a többi az úgy apró pici célok, persze az ember elérte, de ez egy eléggé nagy cél volt, amit így...
0: Sanyi, neked?
1: Nálam végigcsinálni egy számítástechnikai tanfolyamot az erős kihívás.
2: Nem már, Sanyi, ne csináld.
0: De tényleg, ezt alátámasztom, Sanyi, neked
1: ez hatalmas kihívás. Az egy komoly kihívás.
2: Én bele se kezdtem volna, biztos, hogy nem. Ja. Az alapok megvannak, ha nekem az bőven elég.
0: Hát Sanyinak így lettek meg az alapok, Karina.
2: Hát jó, neki több kellett. Igen, neki több kellett az alapok, igen.
1: A programmal járt a dolog, hogy végül is ezért, csak aztán...
0: De a lényeg, hogy megcsináltad.
1: De amúgy igen, tehát, hogy nem én voltam az, akinek a végén nem sikerült.
0: Így van.
2: Na hát ez a legfontosabb.
0: Egyébként nekem meg belegondolok, hát az egész életemben több kihívás volt, és nem tudnék egyet kiemelni. Alapvetően talán pont az iskolai, nekem a tanulmányaim voltak így kihívás, mert én mindennek másodjára futottam neki, és másodjára értem fel idézőjelbe a csúcsra. Tehát emlékszem, hogy középiskolánál is először megpróbáltam, aztán feladtam, és egy év kihagyás után futottam neki újra, és utána meg nagyon sikeresen tudtam menni az akadályokat. Úgyhogy összehasonlításképpen csak, hogy a hallgatók értsék, általános iskolában több egyesen volt, mint másik, szerintem 20 vagy nem tudom hány gyereknek. Középiskolában még egy darab egyesem se volt.
1: Engem lehet, hogy nehéz volt, hogy több volt, mint nekem annó.
0: Több volt szerintem, mint neked. Én nekem az átlagom mindig éppen csak 2-es volt. Volt olyan fél év,
2: a lustaság, igen.

0: biztosan.
1: Ugye? Igen.
0: Hát nem baj, most bepótolod, hogy már nem vagy.
1: Hát már bepótoltam, meg bepótolom, igen. Hát élet folyamán folyamatosan tanulunk amúgy, ez nagyon érdekes. Az élet iskolája a legnagyobb iskola amúgy. De azért szükségek vannak az alapokra, azokra az általános és középiskolai évekre, amit úgymond az ember megszerez fiatalon is. És utána pedig a többi már adatik, hogy milyen végzettsége lesz, és hogy tud az életben helyt állni. Viszont
2: erről ugye eszembe jutott, hogy ugye matematikával küzdünk azért sokan, és hát gondolom, hogy nektek is az volt a legúzósabb.
0: Igen, bevallom, igen.
2: És volt egy ilyen poén, hogy görgül. Mit csinálsz, hogyha egy két ismeretlenes egyenlettel találkozol,
0: Nem
2: mutatom őket egymásnak.
0: Igen. Na, körülbelül, igen.
1: Jó, megyünk zenélünk.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és hát mai műsorunk utolsó érdekessége jön, időhiány miatt, több nem fér bele. Egy pályát váltó sofőrt ünnepel az internet. Nem minden vírus videó botrányról szól. Egy volt technológiai alkalmazott felmondott, majd Uber sofőrként kezdett új életet, írja a Free Press Journal. A férfi videóban mesélte, hogy miért döntött a váltás mellett. Sokan bátor lépésnek tartják, hogy a biztos karriert hátrahagyta. A kommentelők ezrei írták, hogy inspirálja őket a története. A videó napok alatt videós elérés produkált. Ti mernétek teljesen új szakmába kezdeni 40-50 évesen?
2: Hát attól függ. Attól függ. Mivel ha több esélye van az embernek az élete elején, és mondjuk több szakmát megtanul, még ha hasonlók is, akkor szerintem, ha az előző szakmájában vagy munkahelyén bármilyen olyan dolog van, hogy belefásult, nagyon régóta ott dolgozik, nem jó a főnök, nem jó a munka, akkor igazából érdemes váltani, de mondjuk azért egy hatalmas nagy tech, vagy bármilyen cégnél azért belefásulhat az ember ebbe a monoton munkába. Nem csodálkozom, hogy Uber sofőr lett, tehát azért az sokkal jobb munka, monoton, sokat vezetni az is, de mégis is emberekkel találkozik. Hát lehet 40-50 évesen is váltani, de a jobbat azért rosszabbra nem cseréljük el, csak ha fordítva van.
1: Jó, ez igaz, de attól függetlenül meg azért merész húzás.
2: Hát, ha egy jól fizető melója van, akkor azért merész húzás, de figyelj, egyszer él az ember, úgy van bele, hogy figyelj, már beleuntam ebbe, elegem volt a számokból, a gépekből, az irodából, a napfényt, nem, elmegy kubásokat. Hát sokkal mozgalmasabb. Uncsi, az sem, egész a fezesz, tehát az sem jobb, de lehet, hogy ő hozza be az idejét. Tehát úgy azért felszabadultabb. Emberekkel találkozik, levegőn van, nem, ide megy, oda megy.
1: Azért azt, jó, is bele kell, azt is bele kell kalkulálni, hogy vannak emberek, akik alkalmasak a közösségi életre, például mint Uber sofőrnek, van, aki meg belevág, és rájön, hogy erre nem alkalmas. Tehát, hogy azért nem mindenki minden munkára alkalmas, azért ezt megállapíthatjuk.
2: Persze, hát például egy irodai számítógépes pötyögös munkára például én sem lennék alkalmas. Tehát az ember nem, én arra vagyok alkalmas például, hogy kommunikáljak. Tehát a kommunikáció terén jó vagyok, de mondjuk egy számítógépes...
1: Ezt ki mondta neked? Ki hazudott neked ekkorát?
2: Hát nem tudom, szerintem ott már a kiskoromban már elrontották. Én meg elhittem.
1: Ja.
2: Én meg elhittem. Na mindegy, most már mindegy. Vált, de én is váltottam. Hát mert a beszédben nem, de a munkakörben igen.
1: Jaj, értem.
2: Alapok nem változtak.
1: És akkor azt mondod, amikor ránézel, hogy van nekem egy munkakönyvem, ha belenézek, hull a könnyen, vagy hogy van?
2: Hát, ja, aki belenéz, igen. Annak is hull a röhögéstől, igen.
1: Jaj, értem. Jól van. Ennyi félt a mai Lépés délutánba. Lassan elköszönünk a hallgatóktól. Egy fontos közérdekű közlemény, amit hamarosan olvashattok hallgatói Messenger csoportunkban, illetve Facebook oldalunkon is, hogy a Lépés Magyar Top 20 csütörtökön este 6 órától jelentkezik, viszont technikai okok miatt a szavazást holnap, azaz szerda délután 2 órakor lezárjuk, és a szavazataitokat addig fogadjuk. A friss listát pedig csütörtökön fogjuk kérni, tehát szerda délután 2 után beérkezett szavazatokat már sajnos nem tudjuk feldolgozni, úgyhogy szavazzatok holnap délután 2 óráig a lépésradio.hu oldalon a Lépés Magyar Top 20 menüpont alatt, vagy lépésradio.hu/magyar-top-20 közvetlenül a böngésző cím sorába írva, és minél több szavazat érkezik, az annál jobb, megértésteket és türelmeteket. Köszönjük, csütörtökön pedig majd hozom azt a 20 húztart, ami a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján össze. Viszont holnap délután ismét jövünk Karinával és Sanyival, és hozzuk a lépés délutánt, úgyhogy legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és maradjatok a lépés rádióval. Addig is, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai békemegállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett a közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetési ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják. Ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Sólyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sólyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: következik.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják. Ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Sólyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sólyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Lépés Rádió.
1: Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre. Lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják. Ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállalkozásoknak március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulna.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1962. 1962 legnagyobb nyári sikereit játszom a mai műsorban.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsor.

mai műsoridőnk sajnos lassan lejár. Folytatjuk a jövő héten egy másik nyár legszebb dalaival. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

Push, rush, push, rush.

in my voice as if somebody else

do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, come on.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hozzá még egyel!
1: Horror!
2: Mi?
3: Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.